adigu sarama adigu digu digu adigu sarama endi turwa todika kurisi badon kaksen turu basakam amina.